0: love you.
1: I love you.
0: I love you.
1: Je t'aime, mon amour.
0: Ti amo.
1: Ich liebe dich.
0: Te quiero mucho.
1: Love song na radio Bubamara.
0: Volim te.
1: Budalo mala, nije ovo igrešala. Ovo je radio Bubamara.
0: Samo za nas.
1: Love songs
0: na radio Bubamara.